és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. This is

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fejleszték a Dunamenti kerékpáros hálózatot, speciális homokágyra gyújt a Betesda gyermekkórház, Énénk lesz a szél, Demeter Tia vagyok. Csak nem 3 milliárd forintból fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot. A tervek szerint Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig összefüggő és biztonságos kerékpáros útvonalat alakítanak ki. A beruházás részeként kiváltják az Esztergom és Tát közötti, jelenleg veszélyes szakaszt is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztéssel hosszabb távon akár Győrtől Budapestig is létrejöhet egy egybefüggő kerékpáros útvonal. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház a súlyosan égésérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Nébesen Óra, a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
2: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az ő térő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk. És ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
1: Jövő szerdán reggel nyílik meg a regisztráció az iskolában az Erdő program őszi ütemére. A hazai köznevelési intézmények jelentkezhetnek. Az ingyenes erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában ezúttal az erdő biológiai sokfélesége áll. A részletek elérhetők az Országos Erdészeti Egyesület honlapján. Erősödik a parlagfű pollen koncentrációja, az ország nagy részén már eléri a magas szintet, a Tiszántúlon pedig már erős tüneteket okozó nagyon magas szintre is emelkedhet a pollen koncentráció, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd átmenetileg növekedhet meg, elvétve a gomoly felhőzet. Ezekből gyenge eső vagy futózápor kezdetben kialakulhat. Számottevő csapadék azonban az ország nagy részén nem valószínű. Élénk légmozgás mellett 25-33 fok várható, a keleti ország részben mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap döntően napos, derült időre van kilátás, kevés felhővel az égen. Marad az élénk szél, 26-32 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Az ország nagy részén sokat süt a nap, de egy-egy zápor zivatar is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárútat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária-Valéria hídon kellhetnek majd át a Duna felett. Az építési munkák várhatóan 2028-ban kezdődnek. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tisza-szigetek budapesti találkozóján bejelentette azt is, hogy a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. Baktérium jelenléte miatt kivonja a forgalomból és visszahívja a fogyasztóktól a 200 g-os csokoládé ízű Milbona High Protein pudingot a Lidl. A hatósági intézkedés kifejezetten a szeptember 14-i minőség megőrzési idejű tételre vonatkozik, a visszagyűjtött termék megsemmisítését pedig szigorúan nyomon követik. Bár a fertőzés az egészséges felnőtteknél általában enyhe lefolyású és gyorsan elmúlik, a veszélyeztetettebb csoportoknál akár súlyosabb megbetegedést is okozhat. Jelentős rohamot hozott az utasbiztosítások piacán az augusztus 20-ai hosszú hétvége. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a nyári szezonban több mint 14%-kal nőtt a megkötött szerződések száma a tavalyihoz képest, a mostani 4 napos ünnep pedig várhatóan az év legerősebb forgalmát hozza. A felmérések szerint a magyarok csaknem 80%-a már nem indul külföldre biztosítás nélkül. Több osztrák tartományban legkevesebb 60 autót tört fel, vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket. Mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kivívott szabadságon alapul. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hradzsimban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től 2 héten át lehet majd megtekinteni a vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök 2 éve döntött úgy, hogy a nagy érdeklődése való tekintettel évente egyszer kiállítják a legféltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat. Egyre több illegális bevándorlónak kiépített titkos föld alatti alagutat fedeznek fel a fehér-orosz határ közelében lévő uniós országok. Egy héten belül már 2 járatot találtak meg a lett hatóságok, legutóbb 30 illegális bevándorlót fogtak el a térségben. Hasonló esetek történtek Lengyelországban és Litvániában is. Az uniós határügynökség a Frontex szerint Fehér-Oroszországnak köze lehet ahhoz, hogy szervezetten szállítanak illegális bevándorlókat az EU külső határához. Az érintett országok megerősítették határvédelmüket. Ukrajna északkeleti régióit támadta az orosz hadsereg Harkiv és Szumi megyében. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyermekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is, az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Elsüllyedt egy túlterhelt hajó Nigériában. A baleset akkor történt, amikor az utasok a rizsföldekre tartottak dolgozni. A halálos kimenetelő hajóbalesetek gyakoriak Nigériában, ahol nem biztonságos a hajók üzemeltetése. A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte kiköszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések, hanem annak mentén ismerik el az embereket, hogy mit alkottak, fedeztek fel, milyen tudást adtak tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a Nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Szent István pontosan tudta ezt, jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Hozzátette, azért is különleges, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvédtiszteket, mert egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni a polgárait. Újra megnyílt a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő két éve egy elektromos zárlat miatt égett le. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb és fenntarthatóbb fürdőt hoztak létre, mint egy 1,5 milliárd forintból. Az ünnepi hétvégén több napos programsorozattal várják az érdeklődőket. Megnyílt a Hortobágyi hídi vásár. A tavainál több árussal és hosszabban, pénteken és szombaton is várják az érdeklődőket a 9 lyukú híd melletti vásártéren. A kézművesek között vannak például kalaposok, bőrösök, fazekasok és szűrkészítők. A vásár idején látogatható a Mátai Ménes, a Pusztai Állatpark és a Pásztor Múzeum, valamint lesznek népzenei koncertek, hagyományőrző produkciók és gólyalábas komédiások. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4IG átvilágítása miatt. A vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone vásárlására, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. Őrizetbe vették azt a férfit, akinek házában robbanás történt Öskün. Közveszélyokozás miatt indult büntető eljárás ellene, mert engedély nélkül nem megfelelő körülmények között tárolt különböző veszélyes anyagokat, feltehetően második világháborús lövedékeket, valamint egy aknagránátot. Ezek közül robbant fel az egyik eszköz, a 43 éves tulajdonos megsérült, az épület ablakai kiszakadtak. Amíg a tűzszerészek átvizsgálták az ingatlant, a szomszédos házakban élőknek is el kellett hagyniuk az otthonukat. Horvátországban őrizetbe vettek egy ukrán férfit az északi áramlat gázvezeték elleni szabotás ügyében. A búvárvizsgával rendelkező férfi annak a csoportnak volt a tagja, amely felszerelte a víz alatt húzódó vezetékekre a robbanó eszközöket, illetve részt vett a vezetékek megrongálásában a dániai Bornholm sziget közelében. A múlt hónapban a német ügyészség már vádat emelt egy másik, gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi ellen. Átlépte a 40 ezer milliárd dollárt az Egyesült Államok államadóssága, derül ki az amerikai pénzügyminisztérium friss adataiból. Márciusban még 1000 milliárddal kevesebb volt a hiány. Az adósság legnagyobb tételét a növekvő védelmi kiadások jelentik, de sok pénz megy társadalom és egészségbiztosításra, valamint a meglévő hitelek kamatterheire is. Bulgária csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A Kozloduy erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint egyharmadát állítja elő, körülbelül 120 megawattal mérsékli a két működő reaktor egyikének a teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a nyugati, észak-nyugati, nyugaton pedig az északias szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Augusztus 22-e van szombat, és jönnek a legjobb zenék méghozzá az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan majd Madonna és Justin Timberlake közöse a 4 Minutes, a kezdés pedig Nelly Furtadóé. A Say It Right-dal ébredhetünk. Jó rádiózást!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, ez volt a White Town és a Your Woman. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 22-e van, egy hosszú hétvége kellős közepén vagyunk, és hát azt már megszokhattuk, hogy valahogy ez az augusztus 20-a, hogyha eljön, akkor ilyen nyár zárás feelingje van az embernek. Nem véletlenül, egy kicsit az időjárás is elromlott a tegnapi nap délután nyára, de hogy a mai nap mit hoz, azt hamarosan elárulom, legyen szó időjárásról, vagy éppen a reggel témáiról, vagy érdekességeiről. Egy biztos, hogy arra még egy kicsit várni kell, addig is a reggeli kávé mellé most Madonna és Justin Timberlake közösét indítom. Ez a 4 Minutes!

0: Tick-tock.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, Dario G-vel ébredhettünk, szép reggelt mindenkinek. Augusztus 22-e van szombat, a névnaposok a Menyhértek és a Miriamok, és a születésnaposok között pedig Dua Lipát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1864-ben a Nemzetközi Vöröskeresztnek volt a megalapítása, 1911-ben pedig ellopták a Mona Lisát, és 1932-ben pedig megkezdte adását az első angliai TV csatorna, a BBC. Hamarosan érkezek majd a ma reggel témáival, addig is egy rövid szünet, és természetesen a legjobb zenéket hozom utána. A híreket követően itt lesz velem a Caesar Sisters és az I Don't Feel Like Dancing.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Nyugaton több, keleten kevesebb lesz a felhő. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tisza-szigetek budapesti találkozóján bejelentette azt is, hogy a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. Több osztrák tartományban legkevesebb 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt. Ukrajna északkeleti régióit támadta az orosz hadsereg Harkiv és Szumi megyében. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyermekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is, az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. Jelentős rohamot hozott az utasbiztosítások piacán az augusztus 20-ai hosszú hétvége. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a nyári szezonban több mint 14%-kal nőtt a megkötött szerződések száma a tavalyihoz képest, a mostani 4 napos ünnep pedig várhatóan az év legerősebb forgalmát hozza. A felmérések szerint a magyarok csaknem 80%-a már nem indul külföldre biztosítás nélkül. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csaknem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

a vonaton és kész. Best FM a legjobb zenék, az Animal Cannibals ébresztett minket, ez volt az Ülünk a vonaton. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön a francia superstar DJ David Guetta, aki most a hollywoodi hírességek sétányára fog ellátogatni, de hogy milyen apropóból, az majd csak akkor árulom el. 8 óra után pedig beszélgetünk egy okos nyakörvről, ami a mesterséges intelligencia segítségével közösen védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. És hogy milyen módon, erről is szót fogunk ejteni természetesen, és 9 óra után lesz a mai napon is sportrovat, méghozzá Ferran Torres érkezik, a spanyol világbajnok, mert most egyébként az lett, a Barcelonánál futballozott eddig, és hát bizony-bizony most oda csábította maga mellé Luis Enrique, úgyhogy a Paris Saint-Germainnél folytatja, jönnek erről a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem, érkezik most még az óra végéig Geszti Péter, Peggy, Presser Gábor és az Embertelen dal, de nem kell izgulni, a lányok is örülhetnek, ugyanis a Spice Girls is jön, méghozzá most a Viva Forever-rel, ugyanis ezt indítom itt a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 7 óra után pedig természetesen hozom a nap első témáját, ami nem más lesz, mint a hollywoodi hírességek sétánya, és vendégül lett ott minket David Guetta, de hogy kerül oda és mit fog csinálni a francia superstar DJ, azt is árulom, és természetesen hozom a reggelbe a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Five, az Everybody Get Up-pal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Szekrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
4: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára? Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztroélmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Nyugaton több, keleten kevesebb lesz a felhő. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tisza-szigetek budapesti találkozóján bejelentette azt is, hogy a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. Több osztrák tartományban legkevesebb 60 autót tört fel, vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt. Ukrajna északkeleti régióit támadta az orosz hadsereg Harkiv és Szumi megyében. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyermekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is, az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. Baktérium jelenléte miatt kivonja a forgalomból és visszahívja a fogyasztóktól a 200 g-os csokoládé ízű Milbona High Protein pudingot a Lidl. A hatósági intézkedés kifejezetten a szeptember 14-i minőség megőrzési idejű tételre vonatkozik, a visszagyűjtött termék megsemmisítését pedig szigorúan nyomon követik. Bár a fertőzés az egészséges felnőtteknél általában enyhe lefolyású és gyorsan elmúlik, a veszélyeztetettebb csoportoknál akár súlyosabb megbetegedést is okozhat. Jelentős rohamot hozott az utasbiztosítások piacán az augusztus 20-ai hosszú hétvége. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a nyári szezonban több mint 14%-kal nőtt a megkötött szerződések száma a tavalyihoz képest, a mostani 4 napos ünnep pedig várhatóan az év legerősebb forgalmát hozza. A felmérések szerint a magyarok csaknem 80%-a már nem indul külföldre biztosítás nélkül. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a nyugati, észak-nyugati, nyugaton pedig az északias szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Irány a hollywoodi hírességek sétánya, és a kalauzunk pedig a francia superstar DJ David Guetta lesz, és ott lesz vele a Linkin Park is, de hogy hogy kerülnek oda, arra hamarosan fény fog derülni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 22-e van szombat, a Kings of Leonnal indul.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A Hollywoodi Kereskedelmi Kamera bejelentette a 2027-es évfolyam kitüntetettjeit, akik saját csillagot kapnak a világ hírű hollywoodi hírességek sétányán. A listán összesen 32 kivételes alkotó szerepel a szórakoztató ipar legkülönbözőbb területeiből. A kiválasztás és a ceremónia következőképpen zajlik. Májusban indul, több lépcsős kiválasztási folyamat végén a 32 fős névsor július 22-én hagyta jóvá az igazgató tanács. A csillagavató ünnepségek pontos dátumait egyelőre nem ismerjük. A hagyományok szerint a kitüntetettek 2 évük van saját ceremóniájuk megszervezésére, a hivatalos időpontokat pedig jellemzően 10 nappal a konkrét esemény előtt teszik nyilvánosságá. Na és akkor most pár név. Szerintem az egyik legnagyobb meglepetés az, hogy a zenei legendák között ott van a francia világsztár DJ David Guetta, valamint a Linkin Park. A színész csillagoknál pedig a televíziós és a filmvilágból számos közönség kedvenc kap csillagot, köztük például Pedro Pascal. Nem semmi dolog, én David Guettának gratulálok innen is azért, hogy csillag lesz majd Hollywoodban a nevével. Tőlem pedig a folytatásban most a legjobb zenékkel megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Biztos, hogy talpra fogunk állni még hozzá a Five-nak köszönhetően, ugyanis itt lesz hamarosan velem majd az Everybody Get Up, de most a Safri Duo-s lágerét indítom, ez a Baya Baya most itt a Best.

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék, ez volt a kegyelem, Curtis-től vele ébredhettünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 22-e van szombat, a névnaposok a Menyhértek és a Miriamok, a születésnaposok között pedig Dua Lipát köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon egyébként számos érdekes dolog történt, például 1911-ben ellopták a Mona Lisát, 1864-ben pedig a Nemzetközi Vörös Kereszt alakult meg, és 1932-ben pedig elindult az első angliai tévécsatorna, a BBC. Hamarosan érkezek majd még, hogy mivel megyünk tovább majd a következő órába, csak tartunk most egy rövid szünetet, aztán a hírek után indítom már is Take That és Lulu közösét. Ez lesz a Relight My Fire, majd itt a Best.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Nyugaton több, keleten kevesebb lesz a felhő. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tisza-szigetek budapesti találkozóján bejelentette azt is, hogy a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. Több osztrák tartományban legkevesebb 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt. Ukrajna északkeleti régióit támadta az orosz hadsereg Harkiv és Szumi megyében. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyermekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is, az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Baktérium jelenléte miatt kivonja a forgalomból és visszahívja a fogyasztóktól a 200 g-os csokoládé ízű Milbona High Protein pudingot a Lidl. A hatósági intézkedés kifejezetten a szeptember 14-i minőség megőrzési idejű tételre vonatkozik, a visszagyűjtött termék megsemmisítését pedig szigorúan nyomon követik. Bár a fertőzés az egészséges felnőtteknél általában enyhe lefolyású és gyorsan elmúlik, a veszélyeztetettebb csoportoknál akár súlyosabb megbetegedést is okozhat. Jelentős rohamot hozott az utasbiztosítások piacán az augusztus 20-ai hosszú hétvége. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a nyári szezonban több mint 14%-kal nőtt a megkötött szerződések száma a tavalyihoz képest, a mostani 4 napos ünnep pedig várhatóan az év legerősebb forgalmát hozza. A felmérések szerint a magyarok csaknem 80%-a már nem indul külföldre biztosítás nélkül. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csaknem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Néo és a Because of You. Szép reggelt mindenkinek. 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után hozok egy okos nyakörvet, ami a mesterséges intelligenciával közösen védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek a részletek. 9 óra után pedig sport és az átigazolások időszaka a fociban, ugyanis a Paris Saint-Germain és Luis Enrique oda csábította a világbajnok Ferran Torres-t a Barcelonából a Paris Saint-Germainhez, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mik a szerződés feltételei, meg minden ilyesmi, meg fogjuk egymással közösen vitatni ezt, megvizsgálni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom egész reggel az ébredés és a napindítás mellé. Gloria Estefánnal megyünk tovább. Ez a Turn a Beat Around.

Nyolc óra lesz, jönnek a frissírek, információk, utána pedig jön egy okos nyakör, valami mesterséges intelligenciával közösen dolgozik együtt, és az ázsiai elefántokat védi Kínába, úgyhogy jönnek erről a részletek, no, persze a legjobb zenék, amik túlnyomó többségben azért szólnak, hogy az ébredés és a napidítás könnyen menjen. Itt

0: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újraérkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Nyugaton több, keleten kevesebb lesz a felhő. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tisza-szigetek budapesti találkozóján bejelentette azt is, hogy a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. Több osztrák tartományban legkevesebb 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt. Ukrajna északkeleti régióit támadta az orosz hadsereg Harkiv és Szumi megyében. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyermekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is, az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. Egyre több illegális bevándorlónak kiépített titkos föld alatti alagutat fedeznek fel a fehér-orosz határ közelében lévő uniós országok. Egy héten belül már két járatot találtak meg a lett hatóságok, legutóbb 30 illegális bevándorlót fogtak el a térségben. Hasonló esetek történtek Lengyelországban és Litvániában is. Az uniós határügynökség a Frontex szerint Fehér-Oroszországnak köze lehet ahhoz, hogy szervezetten szállítanak illegális bevándorlókat az EU külső határához. Az érintett országok megerősítették határvédelmüket. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csaknem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a nyugati, észak-nyugati, nyugaton pedig az északias szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori elmúlt 8 óra, augusztus 22-e van szombat, és ebben az órában irány Kína, ugyanis a mesterséges intelligencia és egy okos nyakörv védi a vadon élő ázsiai elefántokat ott. Úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napirítás mellé. Emily Sunday-jel indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a technológia és a természetvédelem találkozásának egyik legyűgöző példáját mutatja be délnyugat Kínában, Yuan tartományban, egy olyan dolog, ahol immár a mesterséges intelligencia és a műholdas hely meghatározás segítségével vigyáznak a veszélyeztetett ázsiai elefántokra. A legújabb módszerekkel valós időben megszakítás nélkül lehet követni a hatalmas emlősök mozgását. Az állatok egy műholdas navigációs rendszerre csatlakoznak okos eszközzel, és amelyek folyamatosan adatokat küldenek az elefántok pontos helyzetéről és aktivitásáról. A beérkező hatalmas mennyiségű adatokat a mesterséges intelligencia dolgozza fel, a rendszer azonosítja a napi és szezonális mozgási mintázatokat, és előrejelzi, ha a csorda emberi települések vagy közlekedési hálózatok felé veszi az irányt. Yuan tartományban jelenleg 9 elefántcsorda, vagyis több mint 300 egyedél, mint egy 40 település közvetlen közelében. Reméljük más fajoknál is felhasználják mindezt, mert ez bizony hatalmas nagy segítség lehet a kihalás szélén álló fajoknál. A legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a napindítást. Beyoncé slágerét indítom az oldalán, ott van Sean Paul, ez a Baby Boy most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Filó, és a jó, hogy itt vagy, szép reggelt mindenkinek. Augusztus 22-e van, szombat, és egy óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. 9 óra után a sportrovatban érkezik Ferran Torres, aki a katalánokat ott hagyta, és hát világbajnokként olyan ajánlatot kapott, amit szerintem nem hagy ki. Egykori edzőjével lehet újra egy csapatban. Luis Enrique invitálta meg, hogy a párizsiakhoz csatlakozzon, és Torres alá is írt, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Most tartunk egy rövid szünetet, aztán ebből az órából van még bőven hátra, úgyhogy a Soul Searchers-szel fogjuk majd folytatni a hírek után. Ez lesz majd a Can't Get Enough.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Nyugaton több, keleten kevesebb lesz a felhő. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tisza-szigetek budapesti találkozóján bejelentette azt is, hogy a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. Több osztrák tartományban legkevesebb 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt. Ukrajna északkeleti régióit támadta az orosz hadsereg Harkiv és Szumi megyében. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyermekkórház is. Folytatták a drón támadásokat az ukránok is, az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárútat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Az építési munkák várhatóan 2028-ban kezdődnek. Egyre több illegális bevándorlónak kiépített titkos föld alatti alagutat fedeznek fel a fehér-orosz határ közelében lévő uniós országok. Egy héten belül már két járatot találtak meg a lett hatóságok, legutóbb 30 illegális bevándorlót fogtak el a térségben. Hasonló esetek történtek Lengyelországban és Litvániában is. Az uniós határügynökség a Frontex szerint Fehér-Oroszországnak köze lehet ahhoz, hogy szervezetten szállítanak illegális bevándorlókat az EU külső határához. Az érintett országok megerősítették határvédelmüket. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csaknem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a nyugati, észak-nyugati, nyugaton pedig az északias szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelések.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Cutting Close és One S a Carton közöse. A Big Yellow Taxi szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 22-e van szombat. A Menyhértek és a Mirjánok a névnaposak, a születésnaposok között pedig Dua Lipát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. 1932-ben egyébként ezen a napon indult az első TV csatorna Angliában, a BBC. 1911-ben ellopták a Mona Lisát, méghozzá az egyik ott dolgozó csempészte ki a múzeumból. Hatalmas nagy botrány volt abból, hogy ez sikerült, de aztán a hatóságok simán visszaszerezték az ellopott festményt. 1864-ben pedig a Nemzetközi Vörös Keresztet alapították meg, augusztus 22-én. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, van még ebből az órából hátra, mielőtt rákanyarodnánk a 9 órára is jönne a sportrovat. Itt lesz velünk még a Gorillaz a Feel Good-dal, ma a folytatás, a közvetlen folytatás pedig a Backstreet Boys-é, az As Long You As You Love Me-vel megyünk tovább a brit

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a sportrovatban lesz a terítéken Ferran Torres átigazolása, mert hogy elhagyta a Barcelonát, és hát kikötött nem máshol, mint a párizsiaknál, úgyhogy Luis Enriquével újra edzősködhet közösen, ő edzette korábban a spanyol válogatottnál a szupersztárt, úgyhogy nem véletlenül lett oda csábítva. Úgyhogy jönnek a részletek, meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A Spiller és Sophie Alix Baxter közöse biztos, hogy szólni fog már a Groove Jet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-gel egy helyen? Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es...

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Nyugaton több, keleten kevesebb lesz a felhő. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tiszaszigetek budapesti találkozóján bejelentette azt is, hogy a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. Több osztrák tartományban legkevesebb 60 autót tört fel, vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt. Ukrajna északkeleti régióit támadta az orosz hadsereg Harkiv és Szumi megyében. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyermekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is, az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Baktérium jelenléte miatt kivonja a forgalomból és visszahívja a fogyasztóktól a 200 g-os csokoládé ízű Milbona High Protein pudingot a Lidl. A hatósági intézkedés kifejezetten a szeptember 14-i minőség megőrzési idejű tételre vonatkozik, a visszagyűjtött termék megsemmisítését pedig szigorúan nyomon követik. Bár a fertőzés az egészséges felnőtteknél általában enyhe lefolyású és gyorsan elmúlik, a veszélyeztetettebb csoportoknál akár súlyosabb megbetegedést is okozhat. Jelentős rohamot hozott az utasbiztosítások piacán az augusztus 20-ai hosszú hétvége. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a nyári szezonban több mint 14%-kal nőtt a megkötött szerződések száma a tavalyihoz képest, a mostani 4 napos ünnep pedig várhatóan az év legerősebb forgalmát hozza. A felmérések szerint a magyarok csaknem 80%-a már nem indul külföldre biztosítás nélkül. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csaknem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 9 óra után mindig irány a sportvilága, és hát még az utolsókat rúgjuk a futballnál az átigazolási szezonból, de jött egy bomba hír méghozzá az, hogy Ferran Torres a párizsiaknál folytatja, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, augusztus 22-e van szombat. Kezdünk Sikén és Brian Adams közösével, ez a Don't Give Up.
0: Best

Next FM a legjobb zenék. A francia Paris Saint-Germain hivatalosan is bejelentette, hogy szerződtette Ferran Torres-t az FC Barcelonától. A 26 éves spanyol támadó hosszú távú 2031-ig szóló szerződést írt alá a párizsi alakulatnál. A párizsi klub 50 millió eurót fizetett a csatárért, aki az ikonikus 9-es meszt kapta meg a BL döntőt Budapesten megnyerő együttesnél. A spanyol támadó már eddig figyelemre méltó trófea gyűjteménnyel rendelkezik. A Manchester City-vel 2021-ben megnyerte az angol bajnokságot, az FC Barcelona színeiben pedig háromszoros La Liga győztesként mondhatja magát. A legutóbbi szezonban ráadásul 16 bajnoki tálálatával Lamine Yamallal holt versenybe a katalán klubbanál a házi gól királya is volt egyébként Ferran Torres, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy a párizsi alakulatban mit fog letenni az asztalra. Egy biztos, hogy Luis Enriquével az összhang meg lesz, mert hogy már többször is meghívta a spanyol válogatottba, és ő volt az, aki először kapitányként bevétette ott, úgyhogy nem kell ezen izgulni, lehet, hogy egy újabb BL trófeával gazdagodik majd a párizsi együttes. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Buddy Rockers és az I Like The Way, a folytatás viszont a Pets & Small Duo-é. Ez a Feel Good, most itt a Best.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Brandy és Mónika dilemmája, The Boy Is Mine, a folytatásban pedig még van hátra bőven ebből az órából, úgyhogy itt lesz velem a Crystal Waters és a 100% Pure Love, na meg Flo Rida, a Good Feeling-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, és természetesen 10 óra után is felrázzuk a hangulatot. Itt lesz velem a Mystic, a Scandalous-szer érkezik majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Nyugaton több, keleten kevesebb lesz a felhő. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tisza-szigetek budapesti találkozóján bejelentette azt is, hogy a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. Több osztrák tartományban legkevesebb 60 autót tört fel, vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt. Ukrajna északkeleti régióit támadta az orosz hadsereg Harkiv és Szumi megyében. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyermekkórház is. Folytatták a drón támadásokat az ukránok is, az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Baktérium jelenléte miatt kivonja a forgalomból és visszahívja a fogyasztóktól a 200 g-os csokoládé ízű Milbona High Protein pudingot a Lidl. A hatósági intézkedés kifejezetten a szeptember 14-i minőség megőrzési idejű tételre vonatkozik, a visszagyűjtött termék megsemmisítését pedig szigorúan nyomon követik. Bár a fertőzés az egészséges felnőtteknél általában enyhe lefolyású és gyorsan elmúlik, a veszélyeztetettebb csoportoknál akár súlyosabb megbetegedést is okozhat. Jelentős rohamot hozott az utasbiztosítások piacán az augusztus 20-ai hosszú hétvége. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a nyári szezonban több mint 14%-kal nőtt a megkötött szerződések száma a tavalyihoz képest, a mostani 4 napos ünnep pedig várhatóan az év legerősebb forgalmát hozza. A felmérések szerint a magyarok csaknem 80%-a már nem indul külföldre biztosítás nélkül. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csaknem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 22-e van, a hosszú hétvége kellős közepén vagyunk. Ezt a napot ki kell még használni, mert már csak a holnap maradt belőle. Úgyhogy ennek megpróbálok jó hangulatot teremteni a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Mystic, a kezdés pedig Tayo Cruz, ez a Troublemaker most.

Eszefem a legjobb zenék, ez volt a Well Hello és Tídeni közöse a Disco Club. Szűcs Judit slágerét dolgozták át zseniálisan. Szép napot mindenkinek. Augusztus 22-e van szombat. A névnaposok a Menyhértek és a Miriánok, a születésnaposok között pedig Dua Lipát köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig megpróbálom feldobni a hangulatot így szombat délelőtt is. Itt lesz velem DJ Jazzy Jeff és Will Smith közöse. A Summertime, a folytatás pedig CG Louise. Ez az Art Today, most itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Fatboy Slim és a Praise You, a folytatásban pedig még hozom a legjobb zenéket, csak tartunk egy rövid szünetet, és már is itt lesz velem Marc Anthony és az I Need to Know.

és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Mm-hmm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, infók, utána pedig természetesen van még egy közös óránk hátra a délelőttből, amiben hozom a legjobb zenéket. Itt lesz velem például majd Christina Aguilera és a Jenny in the Battle, na meg Armand van Helden slágerét is hozom. A My My Mine-nal érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Fontos elővárosi vasút újul, meg négyszer annyian utazhatnak majd rajta. Busz és autó végzetes ütközése Hajdú-Biharban, már telefonon riasztják a véradókat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megújul a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal. Uniós támogatással 174 milliárd forintot költenek rá 2030-ig, írta közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a mostani 1-2 helyett 4-6 korszerű szerelvény közlekedhet majd óránként, akadálymentesítik az állomásokat, parkolókat építenek. Hozzátette, egyre többen ingáznak a környékről a fővárosba, és ha vonzóbb lesz a vasút, sokan leteszik a kocsiukat, így az utasforgalom akár a 3-4-szerese is lehet a mostaninak. Busz és személykocsi ütközött tegnap este a 4-es úton Debrecen és Ebes között. Az autó sofőrje meghalt. A buszon 68-an utaztak, közülük 10 sérültek meg könnyebben. Még vizsgálják, mi okozta a végzetes balesetet Hajdú-Biharban. Újabb 3 területen kutathatnak földgáz és kőolaj után. Baracska, Békés Csaba és Nagy-Lengyel térségében indulhat meg a munka a szaktárca által kiírt koncesziós pályázat alapján. Egyébként szépen termelnek a hazai szénhidrogén mezők. A tavalyi eredmények is hasonlóan alakultak, így földgázból a lakossági felhasználás 60%-át itthonról biztosították. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
2: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, az OVS a saját adatbázisából. Régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
1: Napos idő lesz, több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül. Enyhül a hőség, ma már csak 25 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, a szél helyenként megerősödhet. Holnap is a maihoz hasonló idő következik, 24-31 fokkal, és a folytatásban sem tér vissza a kánikula. 30 fok közelében alakulhatnak a maximumok. Hétfőn a napsütésé lehet a főszerep, kedden már valamivel több felhő lehet az égen, egy-egy zápor vagy zivatar is jelentkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Már csak ez az egy óra van hátra délelőttből, amiben a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori van. Érkezik majd Bénémet Diana, de ne rohanjunk ennyire előre. Azt viszont elmondom, hogy mik fognak szólni a közeljövőben, úgy mik dobják föl majd itt a hangulatot. Például majd a Spice Girls, a Show You Will Be There-rel, meg itt lesz velem a Compact Disco Field Arena, a kezdés pedig George Ezra.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Dr. Béres és Király Viktor dolgozta át zseniálisan Orsi slágerét, ha lemegy a napot, és Orsisnak nevezték egyébként el. Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a folytatásba pedig jön egy duett szintén méghozzá Ricky Martintól és Mejától. Ez a Private Emotion most itt a Best FM.

Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen folytatjuk majd a legjobb zenékkel, mert hogy még van hátra bőven ebből az órából, úgyhogy bekészítettem Pitbullt, itt lesz az I Know You Want Me-vel, a folytatás majd pedig a rövid szünet után Amy Winehouse-é lesz, a You Know I'm No Good-dal érkezik majd. Bye!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Tesztepem a legjobb zenék, Pitbull rázta fel a hangulatunkat, ez volt az I Know You Want Me, viszont nekem ennyi időm maradt, ugyanis érkezik B. Német Dia, ővé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen a mai napon is lesz Night Shift, pörögnek majd a kedvenceink, méghozzá az R&B lesz terítéken a 90-es és 2000-es évek világából főleg, és ezt teszi állandó szombati rezidensünk White Boy mellett Slim Fit majd, úgyhogy erre lehet számítani az első két órában, utánuk pedig majd Big Favi Tamás vár mindenkit egészen éjfélig a Night Shiftben. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy legközelebb holnap ébredünk majd együtt itt a Best FM-en. Mindenkinek kívánok szép délutánt, kellemes rádiózást, utoljára Freddy-t indítom, ez a Nincsen Holnap. Viszhall!

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még épül, de már hatásos a paksi fenéküszöb. Nem csak válsághelyzetben kell takarékoskodnunk a vízzel, elindult a hajsza a Los Angeles-i olimpia belépői után. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jól halad a fenékküszöb építése Paksnál, ezért a Dunán elsüllyesztett bárkákat másként vetik be a folytatásban, mondta közösségi oldalára feltöltött videójában a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, szinte megállás nélkül dolgoznak, így a műszaki építmény már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák. Ugyanakkor ezeknek is lesz dolguk még, a kövek mély vízbe juttatását segítik majd. Magyar Péter miniszterelnök szerdán arról beszélt, hogy vasárnap éjféltől elkezdik visszakapcsolni a most nem működő blokkokat, és a jövő csütörtöktől, péntektől ismét teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, mondta a rádiónknak Reitner Krisztina, a Magyar Víziközmű Szövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra maximum 4 litert, és a többit azt minden egyébre. És az lenne nagyon fontos, hogy apró lépéseket is tegyünk, például mellőzzük az utakjárdák locsolását.
1: Pusztító támadást intéztek az oroszok a közép-ukrajnai Krivi Rih városa ellen. Többek között az egyik bevásárlóközpontot vették célba, legalább 15-en meghaltak, több mint 130-an megsebesültek, köztük 23 gyermek. Két hullámban rohamozták a drónok az ukrán elnök szülővárosát, úgy fél órás különbséggel, ami Volodymyr Zelenszkij szerint arra utal, hogy másodjára kifejezetten a mentőket akarták elpusztítani. Már több mint 6 millió belépőt adtak el a két év múlva esedékes Los Angeles-i olimpiára. Az első körben kibocsátott jegyek szinte mindegyike pillanatok alatt elfogyott. A következő értékesítési kör valamikor jövőre lesz, hogy pontosan mikor, azt egyelőre nem tudni. Los Angeles 1932 és 1984 után harmadszor ad otthont a nyári ötkarikás játékoknak. 353 versenyszámban avatnak majd bajnokot, ez rekord. Napos idő lesz, több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül. Enyhül a hőség, ma már csak 25 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, a szél helyenként megerősödhet. Holnap is a maihoz hasonló idő következik, 24-31 fokkal, és a folytatásban sem tér vissza a kánikula. 30 fok közelében alakulhatnak a maximumok. Hétfőn a napsütésé lehet a főszerep, kedden már valamivel több felhő lehet az égen, egy-egy zápor vagy zivatar is jelentkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét és kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek. Augusztus 22-e van, dél múlt néhány perccel, én Béni Mettia vagyok, és indul is a Best délután, méghozzá egy fantasztikus slágerrel. James Morrison és Danny Furtado közösét hoztam, méghozzá 2008-ból, úgyhogy szól a Broken Strings.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, a Bongo Bongo, folytatjuk Manu Chao első szólóalbumán jelent meg 1998-ban, és érdekesség, hogy a dal nem teljesen új szerzemény, Manu Chao még a korábbi zenekarával, a Manu Negrával készítette el King of Bongo címmel, és ezt dolgoztál szólóban. A történet még érdekesebb, mert a Bongo Bong címét és szövegének alapját egy 1939-es jazz dal, méghozzá Roy Eldridge King of Bongo Bong című felvétele ihlette, a zenei alap pedig egy Black Uru szám részleteit is felhasználja. Manu Chao egyik nagy erőssége éppen ez a különböző kultúrákból és zenei stílusokból építkező hangzás. Reggae, ska, latin zene, rock és világzenei elemek keverednek nála. Következik tehát Manu Chao és a Bongo Bong. Itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Még most is tartanak a szélesítési munkák az M1-esen, ami miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Nagyon kell figyelni az átterelési pontokban, óvatosan vezessen mindenki arra felé is. És a 26-os kilométernél ugyancsak az M1-esen Hercegharomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges, kerülni lehet egyébként a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül. Hegyeshalom felé egyébként a 48-as kilométernél lévő Szálliget csomópont le- és felhajtóágát is lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: You ready, B? Let's go get him.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtutibb délutáni slágereket hallgatjuk ma is, úgyhogy érdemes maradni. Hozom például Vastag Csaba slágerét.
2: Bárhogy kérném, úgysem felelném.
1: Jön a Bárhogy kérném, és a Black Eyed Peas is velünk tart pár perc múlva. Előtte hírek, hiszen itt az egy óra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Komoly összegből fejlesztik a villamos energia hálózatot, életet mentettek az önkéntesek a Balatonnál, nem kérnek a nem baráti országok buszaiból Norvégiában. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére. Ezt írt a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, uniós pénzekből valósul meg a beruházás sorozat. Már a teljes összeget átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, az MFB pedig aláírta a támogatási szerződést a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel. A miniszter szerint a hálózat fejlesztése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások felhasználása szempontjából. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Véget ért a Vörös Kereszt nyári első segélynyújtó szolgálata a Balatonnál. Több mint 900 esetben segítettek a képzett önkéntesek a 10 kijelölt strandon, mondta a rádiónknak Horváth Péter Zsolt szakmai főigazgató helyettes.
2: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, lóalcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr lóalcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és életmentést is végrehajtottak.
1: A folytatásban nemet mondana a nem baráti országokból, például Kínából érkező autóbuszokra Norvégia. Attól tartanak, hogy a járművekbe szerelt fedélzeti eszközök nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek. Emellett egy esetleges exportkorlátozás vagy alkatrészhiány megbénítaná a buszokat, ami kritikus helyzetet idézne elő a közlekedésben. Mindenről megkérdezik a norvég adófizetőket is, társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány javaslatát. Napos idő lesz, több-kevesebb felhővel, csapadék nélkül. Enyhül a hőség, ma már csak 25 és 33 fok között alakulnak a csúcsok. A szél helyenként megerősödhet. Holnap is a maihoz hasonló idő következik, 24-31 fokkal, és a folytatásban sem tér vissza a kánikula. 30 fok közelében alakulhatnak a maximumok. Hétfőn a napsütésé lehet a főszerep, kedden már valamivel több felhő lehet az égen, egy-egy zápor vagy zivatar is jelentkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, mindenkinek folytatódik a szombati Best délután, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Egy óra után járunk néhány perccel, én Bénie Meddia vagyok, és ígértem, hogy a Black Eyed Peas-szel folytatjuk azzal a bandával, ami Los Angelesben alakult, egy amerikai hip-hop formáció, ami még jóval a világsiker előtt a 90-es években kezdte a pályáját.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: Best

Bestefem a legjobb zenék. A gyermekeknél különböző okok vezethetnek étvágytalansághoz. Van, akinél rövidebb ideig tart, míg más gyerekeknél elhúzódó jellegű a probléma. Már csecsemő korban is találkozunk étvágytalan, nehezen evő gyermekkel. Ez lehet egy megfázás miatt, amikor az orrjáratok eldugulnak, a kicsi nehezen kap levegőt, de lehet például a fogzás miatt is, szakemberek szerint. Kis csecsemőnél figyelhető meg, hogy a mama menzeszének megjövetele előtt pár nappal az anyatej íze megváltozik, és az addig jó étvágyú gyermek átmenetileg étvágytalanabbá válik. Később, ahogy cseperednek, elindulnak felfedező körútra, és nincs idejük enni. Ugyanakkor ebben a korban a kicsik még idegenkednek az új ízektől, az új ételek küllemétől, szagától. Hát ugye ekkor tájt találkozunk azzal a problémával is, hogy a gyermek napi 1-1,5 liter tejet, kakaót megiszik, de mást nem iszik, és nem is eszik. Ezek szerencsére ártalmatlan dolgok, bár számukra ez is nyugtalanító. Van azonban, hogy az étvágytalanság tartósabban elhúzódik. Ilyenkor mindenképpen utána kell járni annak, hogy mi is a

Ez lehet testvérféltékenység, családi konfliktus, haláleset is. Tinédzsereknél, különösen lányoknál találkozunk a média által sugallt tökéletes női szimbólumnak való megfelelési kényszerrel. Ugye ilyenkor előfordul, hogy a fogyni másképp nem tudó gyermek bulémiás vagy anorexiás lesz. Érdemes egy kivizsgálásra elvinni a gyermekünket, hogyha nem eszik, számos vizsgálat segíthet a probléma felgöngyölítésében, és hogyha a panaszok hátterében valamilyen betegség áll, akkor az bizony kezelni kell. Én pedig addig is gondoskodom a legjobb zenékről itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, jó utat az utollévőknek, nagyon kell figyelni egyébként az M1-esen, ugye a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, aztán a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal a belső sávja járható. A 34-es és a 35-es kilométer között a külső és a leálló sáv járható, az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták, és mindkét irányban a 77-es kilométertől a 78-es kilométerig hidépítés miatt sávelhúzásos terelés épült ki. A belső sávot lezárták, a külső és a leálló sáv járható. Balesetmentes közlekedés, mindenkinek jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legfrissebb hírekkel megyünk tovább itt a 2 óra, aztán jön Miller Dávid is. Ez lesz a Süt a nap, a Gossip pedig az órát indítja is rögtön a hírek után, érdemes maradni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is takarékoskodjunk az ivóvízzel. Fontos elővárosi vasútvonal újulhat meg, Olaszország kaphatja a Vatikán fölös energiáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra a vízre, hogy azt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
1: Megújul a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal. A fejlesztésre 2030-ig 174 milliárd forintot fordítanak uniós támogatással, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint a jelenlegi 1-2 helyett óránként 4-6 korszerű szerelvény közlekedhet, akadálymentesítik az állomásokat és új parkolókat is kialakítanak. A miniszter szerint a fejlesztéssel sok ingázó választhatja majd az autó helyett a vasutat, az utasforgalom pedig akár a 3-4-szeresére is nőhet. Akár már jövőre idéglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyításhoz rendbehoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. Napelemekkel válhat önállóvá a Vatikán villamos energiából. Róma közelében egy 450 hektáros vatikáni birtokon mintegy 100 millió euróból épülhet naperőmű. A paneleket több méterrel a talaj fölé helyeznék, így alattuk továbbra is lehetne növényeket termeszteni. A létesítmény a Szent Cég teljes áramszükségletét fedezheti, és más római intézményeit is elláthatja. A felesleges energiát Olaszország kapná, az erőmű pedig másfél-két év alatt készülhet el. Holnap többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőn szinte zavartalan napsütés ígérkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét és szép szabad délutánt kívánok mindenkinek. 2 óra is elmúlt, már én Bini Media vagyok, és robogunk tovább a legjobb zenékkel, úgyhogy indítom is az órát a Move in the Right Direction-nál a Gossip dalával, ami Európában kifejezetten sikeres lett. Magyarországon a rádiós listán a 3. helyig jutott, Lengyelországban pedig a 2. helyen végzett.
0: Best

Beszélem a legjobb zenék, a magyar lecsó változatai szinte végtelenek. Van, aki a sűrű, szinte pörköltszerű állagot kedveli, míg mások a levesesebb, könnyedebb verzióra esküsznek. Egyesek szerint a paradicsomnak csak annyi szerepe van, hogy éppen annyi levet adjon, amennyi a paprikát puhítja, mások bőségesen használják, hogy szinte már mártássá váljon az étel. A kolbászos lecsó sokak számára a legklasszikusabb, de létezik tojásos, rizses, tarhonyás, sőt gombás vagy cukkinis változat is. Mi például tejfölösen szeretjük, és jó csípősen. A paprika minősége az első és legfontosabb tényező. Ugye a vastag hússú érett kissé már puha lecsó paprika adja a legjobb eredményt, mert édes, lédús és intenzív. A paradicsomnak szintén éretnek kell lennie, különben savanykás lesz az étel. A hagymát nem szabad kapkodva pirítani, a lassú üvegesre párolt hagyma adja azt az alapot, amelyre a paprika rá tud omlani. A zsíradék kérdése sok vitát szül, de a magyar lecsó karakterét valóban a zsír vagy a szalonna adja meg. De egyébként olajjal is készíthető, a házi jelleg, a mélység, a teltség azért a zsírral lesz igazán érezhető. A fűszerezésben a legtöbben nem térnek el a sótól és a borstól, mert a lecsó lényege éppen az, hogy a zöldségek íze domináljon. A bolti üveges lecsók ezzel szemben gyakran savanykásak, túlzottan paradicsomosak, és hiányzik belőlük a frissesség, ugye, ami a házi változatot olyan különlegessé teszi. A nyár vége egyben a lecsó eltevésének időszaka is, ilyenkor érdemes nagyobb mennyiséget készíteni, mert a paprika és a paradicsom ekkor a legédesebb, és a tél közepén elővett üveglecsó olyan, mintha egy kis napsütést bontanánk fel. A tartósítás azonban odafigyelést igényel, ugye a legfontosabb, hogy az üvegek és a kupakok hibátlanok legyenek és teljesen tiszták. A lecsót sokan előfőzve teszik el, mások inkább csak félig készítik el, hogy télen frissen lehessen befejezni. A lényeg, hogy a zöldségek ne legyenek túl hígak, mert a túl sok folyadék növeli a romlás esélyét. A tartósítószer kérdése megosztó, ugye sokan esküsznek rá, mások szerint teljesen felesleges, ha a dunsztolás megfelelő. Úgyhogy lecsózásra fel, én pedig akár így lecsókészítés mellé is játszom a legjobb zenéket a Best FM-en.

0: Bestefem, a legjobb zené, útinfokkal megyünk tovább. Az M3-ason például Budapest felé, Bag térségében a 40-es és a 33-as kilométer között a leálló sáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni. Ez okozza a lassulást, és ugyancsak az M3-ason 60 és Gyöngyös között is forgalomterelésre kell számítani az autósoknak. Vásárosnamény felé a 62-es és a 70-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest irányába sáv elhúzással a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé egyébként a 66-os kilométernél az ecsedi pihenőhelyet is lezárták. Ami pedig az M6-ost illeti, a 162-es kilométernél lévő Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat a határ felé vezető oldalon aszfaltozás miatt. A terelőutat a határ felé a következő, a 173-as kilométernél lévő Somberek-Pécsvárad csomópontig jelölték ki, ahonnan most a csomópontban megfordulva lehet visszajutni az 53-as főútra Baja irányába. Kitartást mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztró élmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
1: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelmezei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Basta Rice és Mariah Carey kísért bennünket az elmúlt percekben, és mindjárt 3 óra van, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek. B.O.B. és Bruno Mars indítja majd a következő órát. Most pedig egy hazai kedvenc szól itt a Best FM-en. Ez Roy és Ádám és a Feketén a Hófehér.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A hosszú hétvégét illetően ez már a szombat délután kellős közepe, és itt találkozunk a 94.3 Best FM-en. A Baja és a környék szeretettel köszöntök mindenkit, használják még ki a napokat a hosszú hétvégén. Főleg pihenésre, ha tehetik. A nevem Oleg Csongor, Bruno Mars lesz az első előadó, és szól a Nothing on You. 90

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenéket pörgetjük együtt a bajai hallgatókkal, ahogy mindig, egészen 6 óráig, kedves hallgatók. És én Molek Csongor vagyok, holnap már vasárnap, megnézzük, milyen idő várható a hozzáértők szerint. Napos időjárást élvezhetünk itt a déli ország részben a gomoly felhőképződéssel, és nem feltétlenül itt lesz majd csapadék, inkább az ország északi részére mondják a meteorológusok. Viszont a nyugati a szelet helyenként erősebb élénkebb lökések kísérik majd. Reggel 15-20 fok körül mérünk, ehhez már hozzászoktunk, a délutáni csúcs pedig 27-32 fok körül valószínű. Pollen terhelés az egyre durvább, ami a parlagfű szezont illeti. A pollen koncentrációja az említett növénynek továbbra is közepes magas tartományban van, a csalánfélék, kenderfélék és a gombák pollen szintje pedig közepes. A szenvedés a parlagfű miatt nálam is aktuális, kitartást kívánok mindenkinek, és tárazzanak be papír zsebkendőből. Tupac zenél most, meghallgatjuk a California Love című dalt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Nyugaton több, keleten kevesebb lesz a felhő. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tisza-szigetek budapesti találkozóján bejelentette azt is, hogy a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. Több osztrák tartományban legkevesebb 60 autó tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt. Ukrajna északkeleti régióit támadta az orosz hadsereg Harkiv és Szumi megyében. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyermekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is, az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárútat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Az építési munkák várhatóan 2028-ban kezdődnek. Svédországban egy iskolában karddal támadt egy férfi az ott tartózkodó fiatalokra. Egy ember meghalt, hárman megsebesültek. A 18 éves merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Média jelentések szerint a támadó az iskola egykori diákja volt, akit korábban már támadásért elítéltek. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen. Benjamin Netanyahu és további 34 ember ellen azért indult büntető eljárás, mert Izrael korábban nemzetközi vizeken feltartóztatta a Gázába tartó segélyflottilla aktivistáit. Az izraeli-török kapcsolatok jelentősen megromlottak a gázai konfliktus kezdete óta. Ankara már 2024 májusában leállította kereskedelmét Izraellel a gázai humanitárius tragédiára hivatkozva. Izrael külügyminisztere erre válaszul azt mondta, hogy Recep Tayyip Erdoğan diktátorként viselkedik. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a nyugati, északnyugati, nyugaton pedig az északias szél. Napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék Baján és a környékünkön. Kedves hallgatók, történt egy váratlan fordulat a bajai hajóroncs történetében. Téves lehetett az eddigi azonosítás, írja a baon.hu hírportál. Egy korábban a vízügy területén dolgozó szakember kereste meg az említett portál szerkesztőségét, és már évekkel ezelőtt a szakember arra a következtetésre jutott, hogy a bajai parton található maradványok nem ahhoz a hajóhoz tartoznak, amellyel azonosították őket. Tóth Ferenc évtizedeken át dolgozott az Országos Vízügyi Főigazgatóság előadójaként, a 90-es évekig a birtokában volt a hajózási és mederakadályokról szóló nyilvántartás. Többek között ezen dokumentáció alapján vélte úgy, hogy a Bajánál megmaradt roncs a Liget nevű hajóhoz tartozhat. És igen, szakértők is alátámasztják az elméletet. Tóth Ferenc korábban a Haditechnika című szaklapban írt arról, hogy álláspontja szerint az előbukkanó roncs a Ligethez tartozhat. Az idei vízállás nyomán alaposabban szemügyre vehették a maradványokat, a helyszínen pedig régészeti vizsgálatokat is végeztek. Ott vannak a további infók az említett portálon. Most Melanie C. és Bryan Adams közös számát meghallgatjuk, szól a When You're Gone.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
3: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újra érkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Itt szólnak a kedvencek, hétvégén is természetesen a 94.3 Best FM-en baljai hallgatók. Szeretettel köszöntök mindenkit, remélem sokan velünk tartanak, és új hallgatók is itt vannak. A mikrofon mögött Volek Csongor, mi 2 órát lepörgetünk, és indítja a felvonást. A Madison Avenue szól a Who the Hell Are You című dal.
4: 94.3

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha újnak látszik, ami marad itt,

veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek,

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 94.3 Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Nem.
1: 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Az ünneplő hallgatókra fókuszálunk, köszöntjük őket természetesen műsoron belül. A mikrofon mögött Molek Csongor. Augusztus 22-ét írunk már, névnaposaink pedig a Mirjamok, Zakeusok, Máriák, Jánosok és Menyhértek. Nagyon boldog névnapot nekik, a szülinaposokat Isten éltesse nagyon sokáig. 541 esztendeje Angliában véget ért a rózsák háborúja, kedves hallgatók. És 241 éve II. József aláírta a jobbágy rendeletet, amely az örökös jobbágyság megszüntetését szolgálta. És 177 éve a történelem első sikeres légitámadásában pilóta nélküli ballonokkal támadták az olaszországi Velencét. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik a mai napon születtek. Elég hosszú a lista, úgyhogy mindenkire nem lesz idő. 146 éve született Bíró Lajos, író, újságíró, politikus. 38 éve született Verrasztó Dávid, Európa-bajnoki arany és ezüstérmes úszó, és 128 éve látott napvilágot Május Elemér, történész, akadémikus. Az ünneplő baljai hallgatókat Isten éltesse nagyon sokáig. A következő sláger pedig nem más, mint a Black Machine felvétele, meghallgatjuk a How G című dalt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Közzétették a szakmai fórum eredményeit támogatás védett értékek megőrzésére és csillagászati előadás Szekszárdon. Köszöntöm Önöket! 2026. augusztus 22-e van, az Oxigén Média heti hír összefoglalóját hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Továbbra sem került le a napirendről a megyeszékhely közlekedésének kardinális kérdése. A Szekszárd és Budapest közötti közvetlen vasúti összeköttetés megteremtése évek óta megoldatlan. Dr. Sáros József, országgyűlési képviselő szeptember elején Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel egyeztet, ezt követően ad részletes tájékoztatást fejleményekről, írja oldalán a Teol. Közzétett a védett értékek fennmaradását és felújítását támogató idei második félévi pályázati felhívását Paksváros önkormányzata képviselőtestületének, gazdasági, vagyongazdálkodási és városépítő bizottsága. Paksváros közigazgatási területén pályázni lehet a helyi egyedi védelem alatt álló épületekre, a helyi védett területen álló épületekre, a helyi védett épületrészekre, vagy a helyi védett műtárgyakra vonatkozóan a védett érték teljes felújítása, korszerűsítése, külső és ezzel összefüggő belső helyreállítása esetén a településképben megjelenő külső homlokzat domináns elemeinek leginkább megfelelő állapot szerinti helyreállításának költségeihez. A pályázat benyújtásának határideje október 31-e. A pályázattal kapcsolatosan PEC Ildikó főépítészi csoportvezetőnél lehet érdeklődni a pec.ildikó@paks.hu e-mail címen, vagy a 0675 830 698-as telefonszámon. Közzétették a vízügyi problémák kapcsán tartott Bajai Szakmai Fórum eredményeit. A találkozón a felek arra jutottak, a Sugovica vízállásának és vízminőségének javítására nincs egyetlen önmagában teljes körű megoldást jelentő beavatkozás. A szakemberek szerint hosszú távon összetett intézkedésre van szükség. A lehetséges megoldásokról augusztus 1-én tartottak átfogó szakmai fórumot a Városházán, amelyen a városvezetés és a térség országgyűlési képviselői mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara, az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, valamint a Gement ZRT szakemberei is részt vettek. A találkozón több lehetőséget is megvizsgáltak, ám a szakértők szerint egyetlen helyi beavatkozás nem jelenthet hosszú távú megoldást. További részletek a témában a BAON oldalán. A napokban barátságos mérkőzés zajlott a Szentesi VK és a DFV-e waterpolo csapata között a Dunaföldvári strand medencéjében. A felkészülési időszak nemrég kezdődött a csapatok számára, így ez az alkalom kiváló lehetőség volt arra, hogy felmérjék a játékosok, hol állnak, miben kell még fejlődni. Ezen a napon két meccset is játszottak a fiatalok a nagy közönség előtt, az összecsapást az érdeklődő közönség is figyelemmel kísérte, írja a partoldal a Kulturális Egylet. Hogyan jutottunk el az ókori csillagászok megfigyeléseitől a modern hold expedíciókig? Miért olyan fontos ma is a hold kutatása, és mit tartogat számunkra az Artemis program? Görgei Zoltán vezeti végig a résztvevőket a hold kutatás több ezer éves történetén, augusztus 28-án pénteken, 19 óra 30-tól Szekszárdon, az Így és Gyula könyvtárban, a részvétel ingyenes. Dunaföldváron a közelmúltban megrendezett parti fesztivál ideje alatt több alkalommal kellett rendőri intézkedést foganatosítani garázaság, ittas állapot, illetve kábítószer hatás alatt álló személyek miatt. Bár az idei rendezvény összességében kevesebb eseményt hozott, mint korábban, a rendőri jelenlétre és intézkedésekre továbbra is szükség volt. A külterületeken is folyamatos ellenőrzéseket végeznek a polgárőrökkel és mezőrökkel együttműködve, a gyümölcs szezon és a betakarítási munkák időszakában pedig jelentősen megnő a külterületek forgalma, ezért ezeken a területeken is fokozott rendőri jelenlétre kell majd számítani, írja a partoldalak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

Ez a 94.3 Best FM, a legjobb zené, kedves baljai és környéki hallgatók, benyújtotta a kormány a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek hétfőn. Az általános forgalmi adóról szóló törvénymódosítását Kármán András pénzügyminiszter jegyzi. A parlamenti honlapon olvasható javaslat szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken. Az előterjesztésben ezt azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy az minél olcsóbb legyen. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 7-én jelentette be, hogy a kormány döntött a tűzifa áfájának csökkentéséről, és közölte azt is, az áfa csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A részleteket a baljahangja.hu hírportálon is megtalálják. Az M-Walk zenél most a Besten, és tőlük szól a My Love-in.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Gruppen Swinggel egy helyen? Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
0: Reklámot hallottak.
3: Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Ahogy már említettem korábban, kedves hallgatók, feltételezett második világháborús gránát került elő a földből mély kúton. Az egyik családi ház udvarán kerítésépítéshez ásták az árkot, amikor előkerült a földből ez a gyanús vasszerkezet, és baj nem történt szerencsére, viszont az infók szerint a földmunkás, amikor megtalálta ezt a tárgyat, elkezdte ütögetni, és rászóltak, hogy ne tegye, mert egy második világháborús gránát lehet a kezében, úgyhogy ilyettében ledobta maga elé a földre. A lövedék feltételezések szerint nagy valószínűséggel 1944. októberében kerülhetett melyik úton a földbe. Elég gyakori egyébként ezzel kapcsolatos bejelentés Magyarország teljes területén. A tűzszerész szakemberek szerint idővel a külső fémtest megrozsdásodik, de a benne lévő robbanóanyag és a gyújtószerkezet hát továbbra is aktív és életveszélyes maradhat. A talaj mozgása során a mezőgazdasági munkák vagy éppen egy mélyebb kerítés alapásás évtizedek után is a felszín közelébe hozhatja a lövedéket. A mélykútihoz hasonló eseteknél nagyon fontos, hogy a robbanó szerkezethez senki ne nyúljon, ne mozdítsa el, és azonnal értesítsék a rendőrséget, akik küldik a honvédségi tűzszerészeket. Ott vannak a további információk, ahogy mindig a baon.hu hírportál aktuális cikkében, és a teljes sztorit megtalálják egyébként erről a mélykúti eseményről.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elég izgalmas volt eddig is a délutánunk így szombaton. Üdv mindenkinek, kedves baljai hallgatók, itt a 94.3 Best FM-en. Maradt még időnk arra, hogy együtt szórakozzunk, konkrétan egy egész óra. És közlekedési infókat is hozok hamarosan. A mikrofon mögött Molek Csongor, most Britney Spears és Madonna zenél. Szól a Me Against the Music.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on mindenkinek jó utat, és figyeljenek a többi közlekedőre is. Legyenek vissza a tempóból, kedves baljai autósok. Az 55.05-ösön végeznek munkálatokat már egy ideje, és még a következő napokban is útszükület van érvényben Csábolcs-Csátalja összekötő úton. A 10-12-es kilométer között közműépítési munkálatok miatt. Aztán az 51-21-esen kicsit messzebb a Mohácsi összekötő úton is aktuális az építési munkálat még augusztus végéig a 2-es kilométernél. Itt is útszűkület lassítja a haladást, ahogy az 51-esen is Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomásodrendű főúton a 152-es kilométernél. A Szeremlei bekötő úton pedig szintén számítani kell útszűkületre közműépítési munkálatok miatt a 0-as kilométernél. Ha ezeken kívül akad egyéb infójuk, akkor kérem jelezzék 0630 74 74. 777 a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Most a Destiny's Child zenéje lehéz szól, az Independent Woman. Lucy Liu.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baja és a térség néhány nappal ezelőtt jelent meg Hajdú Miklós önkormányzati képviselő közösségi oldalán annak az előterjesztésnek a teljes szövege, amely a Sugobicára vonatkozó természeti, ökológiai, gazdasági, turisztikai és társadalmi szempontú fenntartási és fejlesztési koncepció kidolgozását sürgeti és célozza meg. Ezzel kapcsolatban jó pár infót említett a bajahangja.hu hírportálnak Hajdú Miklós, és ahogy fogalmazott, a legfontosabb, legsürgősebben elvégzendő feladatokkal kapcsolatban az állam által elvégzendő torkolati kotrás mellett a strandi szakasz legalább részleges iszapmentesítését említette, és ezt követheti megfelelő vízszint esetén a Sugobicát levegőztető, oxigén utánpótlását biztosító, a szakma javaslata szerinti berendezések város általi telepítése és működtetése. A teljes interjút hosszasan megtalálják az említett portálon. Most Szia énekel nekünk, és visszaveszünk a tempóból, a dal a Chandelier. Party.

Ez továbbra is a 94.3 Best FM, én pedig Molek Csongor vagyok, lassan búcsúzom, kedves baljai hallgatók, egy Salt & Pepper slágerrel, a címe Let's Talk About Sex. Ezzel megköszönöm a figyelmet, az előző három felvonásra mindenféleképpen, legközelebb pedig tudják, holnap találkozunk, ha velünk tartanak. Én délután 3 óra előtt pár perccel már itt leszek a stúdióban, és jelentkezem 3-tól a kedvencekkel. Molek Csongort hallották, tartalmas hétvégét, és jó pihit!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Gyorsabban halad a fenék küszöb építése, már hazai gázt használ a háztartások többsége. Magára hagyta kisfiát egy férfi a Fujin. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A tervezetnél gyorsabban épül a Dunai fenékküszöb Paksnál, a létesítmény emeli a folyóvíz szintjét, így segíti az atomerőmű biztonságos működését. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szerint hamarosan a bárkák is bekapcsolódnak a munkába a jobb parton. A bal oldalon már több mint 200 méteren készült el a küszöb, eddig csak nem 4000 köbméter, vagyis 6200 tonna követ építettek be. A kőellátás folyamatos, a szállításban a katonák is segítenek. Újabb három térségben kutathatnak földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel környékén indulhatnak munkálatok a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében 962 ezer köbméter földgázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás mintegy 60%-át fedezte. Véget ért a Magyar Vörös Kereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata a Balatonnál. Július elejétől augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta a rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
2: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, rovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez.
1: Több órára magára hagyta 7 éves fiát egy apa a Fuji hegyen Japánban. A gyerek 2000 méteres magasságban, ködben és esőben elfáradt, a férfi azonban idősebb fiával tovább mászott. Adott neki egy üdítőt és némi ennivalót. A kisfiút egy hegyi menedékház dolgozói találták meg, az apát pedig 3 órányi járásra érték utol a rendőrök. A férfi később bocsánatot kért meg gondolatlan döntéséért. Holnap többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőn szinte zavartalan napsütés ígérkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hip-hop és R&B, ez adja mindig a szombat esték gerincét a Night Shift első két órájában 6 és 8 óra között, de azért egy picikét a soulra, meg a funkra rácsúszunk, akkor sem fog senki megsértődni. Hát, hogy rácsúszunk-e majd, az mindjárt kiderül. 6-7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.

Eszközünk közlünk egy nagyon gyors helycserés támadás, de tényleg csak a helyek változnak. A zene és a stílus meg a flow az marad ugyanez. Hip-hop és R&B még egy órán keresztül, csak a következő órában már Slim Fittel a lemezjátszók mögött, úgyhogy abban a pillanatban, hogy helyet cseréltünk, ő veszi át az irányítást, és ő pakolja a 90-es és a 2000-es évek legjobb hip-hop és R&B darabjait még egy órán keresztül itt a Best-en a Night Shift-ben, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Komoly összeg jut a villamos energia hálózatra. Elindult a hajsza a Los Angeles-i olimpia belépői után. Autóba zártak egy nassoló medvét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Csak nem 500 milliárd forint jut a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A beruházást uniós forrásból finanszírozzák, a teljes összeget már átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, amely aláírta a támogatási szerződéseket az érintett szolgáltatókkal. A fejlesztés a biztonságosabb energiaellátást és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását is segíti. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint kevesebb a véradó, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
2: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
1: Már több mint 6 millió belépőt adtak el a két év múlva esedékes Los Angeles-i olimpiára. Az első körben kibocsátott jegyek szinte mindegyike pillanatok alatt elfogyott. A következő értékesítési kör jövőre lesz, hogy mikor, azt egyelőre nem közölték a szervezők. Los Angeles 1932 és 1984 után harmadszor adott hont a nyári ötkarikás játékoknak. 353 versenyszámban avatnak majd bajnokot, ami rekordnak számít. Egy kis nassolnivalóra vágyott az a medve, amely bemászott egy parkoló terepjáróba az amerikai Tennessee államban. Miközben a hátsó ülésen csemegézett, a család egyik tagja, mit sem sejtve, rácsukta az ajtót. A kocsi bezáródott, a pánikba esett állat pedig megrongálta az utasteret. Végül betörték a hátsó ablakot, amelyen a medve kimászott, majd nyugodtan elsétált. A vadőrök szerint a medvék a legkisebb ételszagot is megérzik, ezért nem tanácsos ennivalót hagyni az autóban. Holnap nyugodtabb, naposabb időben lehet részünk, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon néhol ugyan makacsabbul tarthatják magukat a felhők, de eső nem valószínű. A hőmérők 24 és 30 fok közé kúszhatnak. Úgy tűnik, hétfőn tovább maradhat a derült napos idő csapadék nélkül. Kedden viszont már mozgolódhat a légkör, délnyugat felől több felhő érkezhet, és az ország délnyugati felén záporzivatar is kipattanhat. Szerdán több felé újra kisüthet a nap, de délen még maradhat némi csapadékhajlam.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hát azért ez nem az a tipik Dr. Dre dal.
4: De az.
3: Nem, hát azért, hogyha mellé rakod mondjuk akár a Next Episode-ot, erről nem mondod meg így laikusként, csak úgy fül alapján. Ennek is a Dr. Dre producere. Mondom laikusként, nem úgy, mint te, hogy 100 éve játszol fekete zenéket, Szabikán.
4: Hát annyira öreg még nem. Öreg vagyok, de ennyire nem.
3: Csak 90.
4: Jó.
3: Jó, na akkor ezt hozzáadunk még egy órát. A következő órában Slim Fit a lemezjátszók mögött. Hip-hop és R&B 8-ig itt a Besten.
4: Hello, hello.
0: Ez a Night

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Hogy volt, hogy ők feloszlottak, és akkor a Cisco elkezdte az önállót, vagy igen, ment párhuzamosan a kettő?
2: Én úgy tudom, hogy ők... Na, tehát, hogy igen. Tehát szétváltak, és akkor Cisco megcsinálta a sajátját, és ők meg úgy...
1: És most legalábbis megint együtt vannak, és megint turnéznek.
2: Hát, mert valahogy pénzt kell csinálni.
1: Igen, azért. Kell pénz lóvéra.
2: Ugyanígy a Backstreet Boys is, mi másért álltak volna össze.
1: Pontosan, és hát akkor ha már itt tartunk, egyébként ha már a Backstreet Boys-t említetted, a Blackstreet is.
2: Jó, hát de most a Teddy Riley amúgy is Rivalda fényben van maximálisan.
1: Mert?
2: Nem tudom, előszedték szerintem a Michael film kapcsán, meg így Michael Jackson kapcsán. Aha. Nagyon előtérbe került a Teddy Riley, és gondolom ezért előszedték akkor a Blackstreet-et.
1: Nem tudom, mert Blackstreet már, hogy új albumot ígértek 26-ra. Úgyhogy még akár
2: de reméljük, hogy lesz annyira jó, mint az előző.
1: Na, addig is In My Bed, Drew Hill, meg Slim Fit, szalemezjátszok meg.

0: Rapper volt ő, aztán lett színész, aztán most már az se nem, most már legutóbb nekem infóm annyi van az LL Cool J-ről, hogy ő a Lip Sync Battle-nek a műsorvezető.
1: Nem csak annak, vele. Amúgy van saját műsora, több is, azt hiszem van rádió műsora is, meg tévéműsora is.
0: Micsoda? Ilyen podcast-szerű interjú?
1: Podcast-szerű, igen, az biztos. De zenei. Maximálisan.
0: Na, akkor ha már viszont Slim Fitnek ez a saját egy órája, akkor légy ő kedves, prezentáld a nagy közönségnek, hogy hol egyéb más helyeken lehet még téged elérni.
1: www.bestfmbudapest.hu, ahol a rádiót is elérik, és mixcloud.com/dj/slimfitun.

0: Igen, ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Akkor te tegnap túl voltál a melón, ugye?
2: Így van, ma pihívan.
1: És így, és akkor... De a hosszú év még akkor vagy pihent végig az egészet, vagy akkor dolgoz végig az egészet.
2: Igen, hát ez most így beleraktak egyet.
1: De akkor már ennyi volt.
2: Így van.
1: Jó van, Szabikám, köszönjük szépen, jövő szombat.
2: Várom vissza. Így van,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Továbbra is takarékoskodjunk az ivóvízzel. Fontos elővárosi vasútvonal újulhat meg. Nem kérnek a nem baráti országok buszaiból Norvégiában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra a vízre, hogy azt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
1: Megújul a Budapest-Veres-Egyház-Vác vasútvonal. A fejlesztésre 2030-ig 174 milliárd forintot fordítanak uniós támogatással, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint a jelenlegi 1-2 helyett óránként 4-6 korszerű szerelvény közlekedhet, akadálymentesítik az állomásokat és új parkolókat is kialakítanak. A miniszter szerint a fejlesztéssel sok ingázó választhatja majd az autó helyett a vasutat, az utasforgalom pedig akár a 3-4-szeresére is nőhet. Akár már jövőre idéglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbehoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. A folytatásban nemet mondana a nem baráti országokból, így például Kínából érkező autóbuszokra Norvégia. Attól tartanak, hogy a járművekbe szerelt fedélzeti eszközök nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek. Emellett egy esetleges exportkorlátozás vagy alkatrészhiány megbénítaná a járműveket, ami kritikus helyzeteket idézne elő a közlekedésben. Mindenről megkérdezik a norvég adófizetőket is, társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány javaslatát. Holnap többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőn szinte zavartalan napsütés ígérkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Remélem jól vagytok, remélem kipihentétek magatokat, hiszen nagyon sokaknak hosszú hétvége volt, és remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel ne búcsúzzunk ettől a csodás naptól. Timbaland kezd, ez a The Way I Am.
3: Ez a Night Shift.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, akkor 3, 2, 1 és az időutazás indul. Egészen az ezred fordulóig repülünk vissza, amikor ez a dal, ami most következik, az összes klubot letarolta a világon. És tudtátok, hogy a dögös basszust egy 1980-as olasz diszkos lágerből kölcsönözték? Nagyon sokan nem tudták, én ebbe biztos vagyok. De hogy kikről és miről van szó? Hát érkezik nálunk a Madison Avenue, ez a Don't Call Me Baby.

Best FM a legjobb zenéköt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és annak ellenére, hogy este van, szerintem mindenki készítse elő a napszemüvegeket, mert most igazi karibi életérzést hozunk a hangszórókba itt a Best FM-en. Érkezik a 2000-es évek elejének legnagyobb reggae pop himnusza, amivel anno Shaggy és Raven minden hűséges barátnak és feleségnek köszönetet mondott. Maximális lazítás indul, ez kérem szépen az Angel!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy nagyon komoly kvartett, amit Christina Aguilera, Pink, Lil Kim és Mia alkotott. Az ő előadásokban pedig érkezik a Lady Marmalade, ugyebár a Moulin Rouge című film betétdala 2001-ből, és egy kis plusz hozadék, hogy a producere nem volt más ennek a dalnak, mint az igazi R&B mogul királynő, és a többi, és a többi, és a többi, Missy Elliott. Mindenki tudja, hogy miről beszélek, mindenki ismeri a dalt, úgyhogy én azt mondom, hogy élvezzük. Let me hear you.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagyon kevesen tudják, hogy a következő dal egy bátor kísérletként indult. A Simply Red fogta a finom, szólos stílusát, és rátette egy lüktető holland house sláger brazil dobritmusára. Az eredmény az együttes történetének első brit listavezető dala 1995-ből. Jön a Fairground.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Gyorsabban halad a fenék küszöbépítése, már hazai gázt használ a háztartások többsége. Magára hagyta kisfiát egy férfi a Fujin. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A tervezetnél gyorsabban épül a Dunai fenékküszöb Paksnál, a létesítmény emeli a folyóvíz szintjét, így segíti az atomerőmű biztonságos működését. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szerint hamarosan a bárkák is bekapcsolódnak a munkába a jobb parton. A bal oldalon már több mint 200 méteren készült el a küszöb, eddig csak nem 4000 köbméter, vagyis 6200 tonna követ építettek be. A kőellátás folyamatos, a szállításban a katonák is segítenek. Újabb három térségben kutathatnak földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békéscsaba és Nagy-Lengyel környékén indulhatnak munkálatok a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében 962 ezer köbméter földgázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás mintegy 60%-át fedezte. Véget ért a Magyar Vörös Kereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata a Balatonnál. Július elejétől augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
2: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, rovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanács. Sokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez.
1: Több órára magára hagyta 7 éves fiát egy apa a Fuji hegyen Japánban. A gyerek 2000 méteres magasságban, ködben és esőben elfáradt, a férfi azonban idősebb fiával tovább mászott. Adott neki egy üdítőt és némi ennivalót. A kisfiút egy hegyi menedékház dolgozói tanálták meg, az apát pedig 3 órányi járással érték utol a rendőrök. A férfi később bocsánatot kért meg gondolatlan döntéséért. Holnap nyugodtabb, naposabb időben lehet részünk, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon néha ugyan makacsabbul tarthatják magukat a felhők, de eső nem valószínű. A hőmérők 24 és 30 fok közé kúszhatnak. Úgy tűnik, hétfőn tovább maradhat a derült napos idő csapadék nélkül. Kedden viszont már mozgolódhat a légkör, délnyugat felől több felhő érkezhet, és az ország délnyugati felén záporzivatar is kipattanhat. Szerdán több felé újra kisüthet a nap, de délen még maradhat némi csapadékhajlam.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek. És hát bárhogy is nézzük, csak az én shiftemből elment már egy óra. Bár mondjuk ilyen jó zenék mellett, hát megmondom ezt, hogy nem is csodálkozom benne, úgyhogy folytassuk a sort, jön a Hubestank, ez a The Reason.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. 1994-ben jelent meg a következő dal, pontosabban ez volt a harmadik verzió, eredetileg ugyanis 1961-ben egy finom szósláger volt, amit CJ Lewis rázott fel egy zseniális pörgős karibi ritmussal. Hallgassuk meg, hogyan lett a régi klasszikusból modern klub kedvenc annó, és szerintem máig is, hiszen bárhogy is nézzük, hát több mint 30 éves. Jön a Sweets for my Sweet!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az az úriember, aki vízilabdával is foglalkozott, vannak valamilyen szinten magyar gyökerei is, plusz mostanában teljesen ki van akadva attól, hogy az AI befér között a zeneiparba is, mert szerinte ez nagyon nem tesz jót a kreativitásnak, na meg persze az emberi képzelőerőnek. Ezt kérem szépen Sean Paul, jön tőle a Get Busy. Shake.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, van, hogy úgy érezzük, minden összeesküdött ellenünk, de aztán jön valaki, aki egyetlen mosolyal mindent megváltoztat. Kicsit filmbe illő, de attól függetlenül szerintem mindenkivel történt már ilyen, vagy mindenkivel fog ilyen történni. Na hát pontosan erről énekel, a popzene valaha volt egyik legnagyobb ikonja is, George Michael, úgyhogy jön tőle az Amazing.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az 1980-as évek legvégén, a 90-es évek hajnalán a brit klubzene aranykora volt. Ekkora szól-túszól nem csak a brit slágerlistákat tarolta le, de egy teljesen új stílust is teremtett. Egy megunhatatlan ritmus, egy ikonikus gyerekkórus, jön a Get a Life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már szerdán maximumra kapcsolhat a paksi erőmű. Komoly összeg jut a villamos energiahálózatra. Autóba zártak egy nassoló medvét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma este újraindítják a paksi atomerőmű egyik turbináját. A hármas blokk berendezését a Duna emelkedő vízszintje és a fenékküszöbnél elért eredmények miatt kapcsolhatják vissza a tervezetnél hamarabb. Az összesen 49 órás folyamat tegnap kezdődött, a turbina fokozatos felpörgetése után pedig mintegy 3 óra kell ahhoz, hogy áramot termeljen a hálózatba. Az erőmű több turbináját a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt állították le. Magyar Péter miniszterelnök szerint jövő szerdára az atomerőmű ismét maximális teljesítménnyel működhet. Csak nem 500 milliárd forint jut a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A beruházást uniós forrásból finanszírozzák, a teljes összeget már átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, amely aláírta a támogatási szerződéseket az érintett szolgáltatókkal. A fejlesztés a biztonságosabb energiaellátást és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását is segíti. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint kevesebb a véradó, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
2: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
1: Egy kis nassolni valóra vágyott az a medve, amely bemászott egy parkolóterepjáróba az amerikai Tennessee államban. Miközben a hátsó ülésen csemegézett, a család egyik tagja, mit sem sejtve, rácsukta az ajtót. A kocsi bezáródott, a pánikba esett állat pedig megrongálta az utasteret. Végül betörték a hátsó ablakot, amelyen a medve kimászott, majd nyugodtan elsétált. Holnap többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőn szinte zavartalan napsütés ígérkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Viki. Mivel már nagyon-nagyon zajlanak a futball bajnokságok, azt lehet mondani, hogy az első félidőnek vége, viszont most jön a második félidő. Egy csodálatos hölgyel indítva, hiszen érkezik Ina, ez pedig a Hot.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek a névnapok kapcsán mindenkinek, aki nem tudja, hogy kit, mikor és miért kell felköszönteni. Na kérem szépen, holnap, azaz 23-án Bence névnapja van alapvetően, viszont fel lehet még köszönteni a farkasokat, a Filipeket, a Fülöpöket, a Minervákat, a Rózsákat, a Szidóniákat, a Teóniákat és a biztonság kedvéért az Árveneket is. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgot, holnap reggel, így vagy úgy, de tudasd vele, hogy gondolsz rám. Ennyi, jön a Take That, ez a Babe!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2003-ban a No Doubt épp a válogatás lemezére készült, amikor úgy döntöttek, hogy felújítják a Talk Talk együttes 84-es szintipop klasszikusát, ami annyira jól sikerült, hogy a végeredménye egy Grammy jelölés és egy világsiker lett. Ez kérem szépen az It's My Life!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, volt olyan időszak, amikor egyszerűen az ember nem tudott olyan helyre menni, ahol ne hallgatta volna meg ezt a következő dalt, mert egyszerűen annyira jól sikerült, hogy nem tudtuk elengedni, és én egy picit most is így vagyok vele. Ez a Chocolate Puma és az Always and Forever.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, bár a következő zenekarunknak Texas a neve, nem Amerikából, hanem Skóciából, Glasgowból érkezik. 89-ben ezzel a dallal robbantak be a világba, és az énekesnő Charlene Spiteri azonnal mindenkit levett a lábáról. Jön az I Don't Want a Lover!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most hivatalosan is elindítom a nap utolsó óráját. Nyugi, tele van pakolva jobbnál jobb zenékkel, a Flower Power kezd, You Won't Forget About Me, ez jön.
1: Ez a Night Shift

0: is kegyetlen, mint halottját az itt
1: agyom. Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy milyen idő várható a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, 18 fokra ébredünk, 27 lesz napközben, ez szerintem még abszolút jó, bár már azért megyünk ki a nyárból egy picit, mondjuk ilyen hőkupolák után nem is baj. Na, lesz egy kis felhőzet, viszont semmiféle front, semmiféle szél nem várható, úgyhogy úgy, ahogy egy jó nap lesz, még bőven el lehet menni strandra. Mi pedig folytatjuk a legjobb zenékkel, persze, mi jön nálunk a folytatásban? Hát kérdem szépen, Heavy D és a Boys, Now That We Found Love. Ha, akkor induljon!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, tüsszentettem egyet, úgyhogy alig van hangom, de azért az adásnak mennie kell, és ennyi. Ez volt Michael Jackson és Janet Jackson közöse, a Scream, ami nagyon sokáig vezette azt a listát, hogy minden idők legdrágább videóklipje volt. Viszont a folytatásban most egy olyan dal jön, aminek tutira, hogy nem mondhatja el ezt magáról, hiszen egy ilyen koncertet jelképeztek, koncertet próbáltak meg kifigurázni, és hát nagyon sok minden nem kellett hozzá. Egy színpad és jó pár, mondjuk úgy, hogy csaj a közönségben. Ennyi. Jön az Outkast, ez a Hey Ya!

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na, ezt a két oldalt kéne megkeresni, ezt a két oldalt kéne lecsekkolni, végig görgetni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig ezt előre is nagyon szépen köszönjük, és a legjobb zenékkel fejezzük ki hálánkat. Most jön a Sugababes, ezt kérem szépen, az Overload.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este 8-kor újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, legyetek jók, legyetek boldogak, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen